Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok
Jam 9 tu mana 2026 lah.